0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam osta. Va, iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

kilencben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va!
1: Jodin FM. Klassne radio. Vdorohu.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Карпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Вікно 5 тисяч, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2 тисячі, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
3: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
4: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
5: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
4: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Ва, Йодин ФМ.
2: Классное радио.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökké való Istenünk, menny édes atyánk, hála szívek köszönjük te néked az újabb napot, hetet, és köszönjük, hogy mindezt veled kezdhetjük, hozzád jöhetünk, és őszinte vágyakozással várjuk, Urunk, hogy te szólj hozzánk, hogy a te szabad határozza meg gondolatainkat, szívünket, és mindazt, ami ezen a héten is ránk vár ebben, hadd legyen a te szabad vezetésé, bátorítássá, vigasztalássá. Kérünk, Szentlélek Úristen, hogy így védj körül bennünket, szenteld meg a helyet, szenteld meg szívünket, hogy a te szabad megtalálva minket az élet útján vezessen. Kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Judás leveléből, az első 7 versből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Judás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia, az elhívottaknak, akik az Atya Istentől megszenteltettek, és Jézus Krisztustól megtartattak. Irgalmasság, békesség, szeretet adassék néktek bőségesen. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak nektek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, amikor a népét Egyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, akik nem hittek, elvesztette. És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta. Miképpen Sodoma és Gomora, és a körülöttük lévő városok is, melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk örök tűznek büntetését szenvedvén. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Van egy úgynevezett tudomány, a grafológia, akik tudományos módon

hogy most a vezetéknév, vagy a keresztnév van leírva, vagy milyen nagybetűvel van írva, vagy sorolhatnánk a sok-sok variációt, ahogy valaki aláír. És ezek az aláírások tulajdonképpen szemléltetik azt, hogy az az ember mit akar elmondani magáról. Ki ő? És valami ilyesmi az, amit itt látunk Judással kapcsolatosan. Mi az, amit ő hangsúlyosnak és fontosnak tart, amikor kezdi ezt a levelet, bemutatkozik, azt mondja, Judás Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig testvére. Ugye ez a Judás, ez nem az iskoreátes Judás, aki felakasztotta magát, hanem mivel elmondja, hogy ki az ő testvére, ebből kiderül, hogy tulajdonképpen Jézus családjából Jézusnak a féltestvére, úgymond, ahogy vesszük, tehát testvére. Ebből kifolyólag olyan nem természetes dolog ez, hogyha van egy közismert, egy elismert hozzánk tartozó, és nem rá hivatkozunk. Azt gondolom, hogyha Jézus testvére lennék, akkor általában úgy mutatkoznék be, hogy hát Jézus testvére Ferenc. Tehát valahol ez ott van a természetünkben, hogy szeretünk arra hivatkozni, hogy egy kicsit mi is kapjunk egy kis fényt abból, akire hivatkozunk. Mégis Judásnál azt látjuk, hogy ő nem ezt emeli ki, hogy Jézus testvére, hanem az első, ami a legfontosabb, ami az aláírásnál, az első, a nagy betű, az, hogy Jézus Krisztusnak szolgája. És ezt jó úgy egy kicsit a szívünkben forgatni, hogy ha rólunk, vagy nekünk kellene elmondani, hogy kik vagyunk, akkor vajon mire tennénk a hangsúlyt? Tarackozi Ferenc vagyok, magyar református, lelkész, családapa. És mi sorolhatnánk. De vajon mi kerül előre? Jó ezt kicsit úgy magunkba forgatni, és úgy magunkra nézve, hogy tegyük fel magunknak kérdésként, hogy ha bemutatkozunk, akkor mi az, ami olyan természetesen rögtön kijön belőlünk, hogy ki vagyok én? Amire úgy gondolom, hogy a legmeghatározóbb, legfontosabb, azzal kezdem. Arra hívom fel a figyelmet. És sokszor nem is tudatosan, sőt, nagyon sokszor nem tudatosan, ami a szívembe van, az jön ki. Ki vagyok én? És ezen ugye elgondolkodva, jó feltenni magunknak a kérdést, hogy vajon a mindenség urának egyszülött fia, aki eljött ebbe a világba, megismertette magát, megszólított, elhívott, megváltott, örök életet ajándékozott. Vajon ő az én identitásomban, vajon hol szerepel, hol van? Mennyire vívta ki az első helyet? Mi fontosabb az életemben? Az, hogy Tarackközi? Az, hogy Tarackközi Ferenc? Vagy az, hogy lelkész, Isten gyermeke? Mi az, ami az első helyet viszi az életünkben, ami az életünket valóban meghatározza? Tehát itt látjuk Jézusnak a testvérét, Judást, aki legfontosabbnak ezt tartja először is, hogy Jézus Krisztus szolgája. És mondja ezt Jézus testvére. Testvérként nem arra hívja fel a figyelmet, hogy ő Jézus mellett kicsoda, hanem valóban arra teszi a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztus, aki az én testvérem, az én Uram. És ugyanakkor, ami talán még nagyon elgondolkodható és fontos, hogy ha megnézzük,

0: az evangéliumokban Jézus családját, testvéreit is, akkor egy érdekes dolgot fedezünk fel. Olvassuk ott egyik alkalommal, hogy Jézus tanít, és már egyre radikálisabb, sokak szemében egyre nagyobb a felháborodás, és akkor egyszer csak megjelenik a család, és ki akarják menteni, mondván azt, hogy megbolondult. És ki akarják menteni a sokaság közül, és akkor mondja Jézus azt, hogy hát ki az én testvérem? Tehát ott van egész Jézus földi életében, hogy a testvérei, a családja nem ismeri fel benne a messiást. Addig nagyon kellemes számukra, amíg az emberek felnéznek rá. De onnantól kezdve, hogy már vannak kérdések, hogy már egyre nagyobb a zugolódás, hogy a farizeusok egyre erőteljesebben mondanak ki ítéletet, akkor onnantól kezdve ez már kényelmetlen, ez már nem jó, ez már nem kell. És itt pedig eltelt egy kis idő, úgy tartják, hogy a Judás levél ilyen 70-80 környékén, Krisztus után 70-80 környékén íródott. Nem írja le Judás sem a Szentírás, hogy mikor találta meg őt az ige, a testélet ige. De mivel így mutatkozik be, minden kétséget kizáróan kiderül, hogy a testvéreként felismerte Jézusban. És mivel ilyen nem természetes dolog, hogy a hozzám legközelebb álló személy, családtagom, akivel együtt élek, akinek látom a hiányosságait, erősségeit, nem könnyű valóban azzal, akivel naponként együtt élek, azok előtt megélnem a hitemet, csak gondoljunk arra, hogy családon belül általában a legtöbb probléma a generációknál a tanár gyermekekkel és a lelkész gyerekekkel van a legnagyobb probléma. Mert nagyon sokszor ők azok, akik úgy halmozottan hátrányosan hallanak valamit, és látnak közben, tapasztalják. És emiatt a leglázadóbbak, a legradikálisabb lépésekre jutnak, és itt van Jézus testvére, aki látja Jézusnak az életét, minden percét szinte, mert együtt nőnek fel, és bizonyára nagyon sokáig ez egy óriási akadály volt arra, hogy én megismerjem benne az Isten fiát, Jézus Krisztust. De amikor viszont megismerte, onnantól kezdve minden megváltozik, minden ez alá kerül, az életének legfontosabb, legmeghatározóbb valósága az, hogy én alá vetettem magam. Én oda adtam magam neki teljesen. Szolgája lettem. És itt ugye az a szó szerepel, hogy rabszolga, ami több annál, hogy valakit kiszolgálok, szolgálok. Ez a rabszolga az azt jelenti, hogy minden jogomról lemondva teljesen átadom neki, hogy ő rendelkezzen velem. Olyan szépen hangzik, amikor keresztjének azt mondják, hogy én Krisztus szolgája vagyok. De sokszor bele se gondolunk abba, hogy ez valóban azt jelenteni, hogy magamat teljesen alárendeltem, és valóban ő határozza meg azt, amit én naponként megélek és teszek. És aztán érdekes dolog, hogy magáról azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak szolgája, és Jakabnak testvére. Még ekkor sem azt mondja, hogy Jézusnak a testvére. Forgassuk ezt egy kicsit a szívünkben. Miért? Mert az lenne a természetes, hogyha egy ilyen testvérem van, akkor hát azért úgy megemlítsem. És itt ő egyáltalán szóba se hozza, hogy kinek a testvére, hogy Jézusnak a testvére, hanem azt mondja, hogy Jakabnak a testvére. És ebben van egy, én azt gondolom, egy ilyen óriási alázat, amiben mint Krisztusnak szolgája, nagyon óvatosan és nagyon odafigyelve, hogy ne tulajdonítsanak neki többet, ne tartsanak többet róla, alázatban azt mondja, hogy és Jakabnak a testvére. Fontos az is, hogy ki mondja, hogy kinek a testvére, mert egyszerűen elhagyhatta volna, Krisztus szolgája vagyok, és mondja a mondandóját. De bizonyára Jakabot ekkor már jól ismerik, és azért hozzáteszi azt, hogy Jakabnak testvére, hogy amikor Jézus Krisztusnak szolgája vagyok, akkor ahhoz a családhoz, közösséghez tartozok, akit ti is ismertek. Ez is azt gondolom egy kicsit alázatra int. Annak idején volt itt egy beosztott lelkész a gyülekezetben, és egymást formáltuk erőteljesen, és minden áron számtalanszor szóvá tette, hogy de őt nem tisztelik. És akkor úgy beszélgetés során úgy elmondtam, hogy figyelj, két úton lehet járni, vagy kiverni, vagy kiérdemelni. Ha ki akarod verni, akkor az olyan is lesz. Ha viszont kiérdemled, akkor annak lesz súlya. És valóban, kedves testvérek, lehet hangsúlyozni, hogy ki vagyok én. Lehet tenni azért, hogy ki vagyok én. De igazából az a hiteles, amikor az életünk beszél arról, hogy a szavam fedi a tetteimet. És ez a nagy kérdés, ez a nagy harca a keresztény létnek tulajdonképpen, mert ettől válik hitelessé. Mert mondhatok én sok mindent, mik az én feleségem, az én gyermekeim egészen másat látnak. Mondhatom én, hogy az Isten így, az Isten úgy, de hogyha a mellettem lévők nem tapasztalják azt, hogy ezek nem csak szavak, hanem ez valóban tud sírni, valóban le tud borulni, valóban bűnbánatot tud tartani, és valóban örülni tud az Úrban. Amikor a mellettem lévők ezt látják, na akkor fedi a szavakat a cselekvés. Tehát Judásról olvassuk azt, hogy elmondja magáról, hogy én Jézus Krisztusnak szolgája vagyok, Jakabnak testvére, kik az Atya Istentől megszenteltettek, és Jézus Krisztustól megtartattak. Ez is érdekes, hogy a további bemutatkozásában mire teszi a hangsúlyt. Azt mondja, hogy az Atyától megszenteltetett. Tehát Istentől, akaratából, cselekvése által elkülönített. Hogy tekintesz magadra? Mint Isten elkülönített? A szentség útján meghívott? Keresztény emberekként nagyon sokszor elfeledkezünk erről, hogy ez mennyire fontos. Hogy újra és újra tudatosítsam magamban, hogy én Isten számára elkülönített vagyok. Ami önmagában hordozza azt, hogy szabaddá tesz nem tenni dolgokat. Szabaddá tesz ellentmondani dolgoknak. Megszentelt vagyok. Egy bizonyos célra elkülönített. És az eredeti szövegben van még egy szó, az, hogy elhívás által megszentelt. Ez is egy hangsúlyos tisztázni magamban újra és újra, hogy én nem ön döntésből, ön szántamból egyszer csak felkeltem, és azt mondtam, hogy na, én innentől kezdve keresztény ember leszek, hanem az Isten szólított meg, Isten hívott el. Ez a garanciája annak, hogy én keresztény tudok maradni. Ugye első gyülekezetekről beszélünk itt, amikor Judás írja ezt. Amikor még nagyon steril a gyülekezet. Amikor még azt lehet mondani, hogy tényleg csak azok vannak ott, akiket akiket a Szentlélek megérintett, és szembe menve mindennel vállalják. Jönnek a keresztény üldözések, 60-70. És ilyenkor már valóban nem egyszerű kérdés az, hogy én vállalom, hogy keresztény vagyok, vagy nem vállalom. És hiszem azt, hogy ezért is mondja ezt Judás, biztosítva, bátorítva azokat, akik majd olvassák ezt a levelet, hogy ezt tudatosítsd magadban, mert van egy garanciád, van egy pecséted, ha ő hívott el, akkor meg is szentel. És mivel ő hívott el, ebből kifolyólag van egy biztos utad. Elegész odáig, hogy Jézus Krisztustól megtartottak. Tehát elhívott, megszentelt és megtartott. Mind a három tőlem független. Nem én teszem. Nem én hívtam el magamat, nem én szenteltem meg magamat, és nem én tartom meg magamat. Ez azért nagyon fontos, mert amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak szolgája, rabszolgája vagyok, akkor ebben kifejezi azt, hogy innentől kezdve az életem valóban nála van, ő rendelkezik velem. Mert ő hívott el, ő szentelt meg, és ő tart meg. És ez csak így lehetséges. És bár valóban ott ezek a gyülekezetek steril gyülekezetek, ami a megdöbbentő, hogy mégis ezekben az első gyülekezetekben, ahol még ennyire, úgymond, tiszta gyülekezetről beszélünk, már ott is felüti a fejét egy Anániás, Zafira. Amikor mások előtt valami egészen másot akarok mutatni, mint ami a szívemben van. Vagy az a mágus, aki pénzért akarja megvenni, hogy ugyanazt tehesse, mint ők. Vagy Pálapostól Démásról beszél, aki azt mondja, hogy a világért elhagyott engem. Tehát már akkor is ott van, már az első gyülekezetekben is ott van, hogy a világfejedelme munkálkodik, dolgozik, és mindezzel szemben azt mondja, tudatosítsd magadban, hogy Isten hívott el, Isten szentelt meg, és Isten tart meg. Ezt tudatosítsd újra és újra magadban. Mert egyébként az életed ki van téve folyamatos kísértésnek, folyamatos nyomásnak, folyamatos sodrásnak. És ezekben csak egyféleképpen állhatsz meg, ha van egy erős identitástudatod, ki vagyok én, ki vagyok én. És ezt újra és újra, nagyon sokat kell erről beszéljünk, nagyon sokat kell a szívünkbe forgassuk ezt, hogy tisztázzam magamban, és mint a mi atyánk ott, mikor felkeltenek, rögtön rá tudjam vágni, hogy ki is vagyok én. Mert ennek a bizonyossága, hogy én Krisztus megváltott gyermeke vagyok, mert ő hívott el, mert ő szentelt meg, mert ő tart meg, ez egy biztos alapja annak, hogy minden kihívással szemben én helyemen tudok maradni. Ezek után mondja azt Judás, szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől. Tehát ott van benne egy ilyen belső kényszer, hogy az üdvösségnek, az örök életnek a mélységeiről egymás hite által épülve bizonyságot tegyem. Azt mondja, szeretnék erről írni, de ahogy ezt elterveztem a szívemben, a Szentlélek arra indított, hogy mégis másra kerüljön a hangsúly. De sokszor van ez így, kedves testvérek, hogy úgy szeretnék hálaadásról, örömről beszélni, megköszönni, hogy hányan ott vannak, és hányan szolgálnak, és vállalják, és áldozat hoznak. És el kell mondjam, hogy számtalan presbiteri gyűlésre így indulok, hogy na most csak a köszönet, csak mindenkinek megköszönni. És ahogy ott vagyok, az Isten másat hoz fel, és azt mondja, hogy erről beszélni kell, buzdítani kell, szembesülni kell. Ahogy elkezdi itt Judás, és elkezdi mondani, egyszerűen a hangsúlyt valami másra kell tegye. Arra kell tegye, hogy intőleg írjak nektek, hogy harcoljatok a hitetekért, mely egyszer a szenteknek adatott. Harcolni a hitért. És ezzel, hogy Judás másról akar beszélni, és ide jut, ebben az a nagyon fontos üzenet, hogy nagyon hangsúlyos a keresztény ember életében, hogy nem veheti félváról az Istenhez való tartozást. Újra és újra oda kell tegyem az életemet az ige mérlegére. Ha nem teszem oda, akkor sokszor észre sem veszem, hogy az az úgynevezett hitem, identitásom biztos talaj a lábam alatt egyre inkább inog. Mert erőt vesz rajtam a félelem, erőt vesz rajtam az aggodalom, erőt vesz rajtam sok minden más. Az, ami ebben a világban természetes, sodor magával. Ezért azt mondja, intelek, hogy harcoljatok a hitetekért, igenis, vizsgáld meg, igenis, legyen ott a szívedben annak a vágyakozása, hogy Uram, neked szeretnék tetszeni, valóban szolgátként szeretném magamat alávetni. És miért is? Azt mondja, nem csak rólatok van szó, hanem azzal, hogy elhívott, megszentelt és megtartott vagy, Isten népének a közösségéhez tartozol. És mint ilyen, van egy fontos felelősséged. Mert hogy belopózkodnak valami emberek, akik régen előre beirattak ezen ítéletre, istentelenek, Istenüknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, egyedül az Urat, az Istent, ami Urunkat Jézus Krisztust megtagadják. És ez olyan félelmetes, kedves testvérek, mert nagyon könnyen egy gyülekezet közösségében áteshetünk a másik oldalra, elkezdjük ítélgetni egymást. És ez nagyon veszélyes. És itt nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy az elhívott, megszentelt, megtartott szentek közössége, azok, akik megtért, üdvösséggel rendelkező emberek, azok mennyire harcolnak azért, hogy mindezt átélve látható legyen, tapasztalható legyen, és valóban ez a szentek közössége alkossa a Szentlélek templomát. Mit teszünk mi ezért? Hát sok minden van még ebben a levélben, időnk elszaladt, mindössze hat húzzam alá még egyszer. Erősödj meg abban, hogy Isten hívott el, ő szentelt meg, és ő tart meg. És ez biztos alap a lábad alatt, ami felelősséggel ruház fel, hogy ebben az elhívásban helyeden légy, őrálló légy, és azzal az indulattal légy, amellyel Jézus Krisztus ebben a világban közöttünk. Amen. Urunk, köszönjük te néked először is azt, hogy valóban erősíted a mi szívünkben annak a bizonyosságát, hogy te hívtál el, te szólítottál meg, hogy mindent megtettél értünk, hogy elkülönítettél, és hogy ez az elkülönítés a te gondolataidban, ami mindennapunk megtartását is jelenti. Hálás szívvel köszönjük, hogy rád tekinthetünk, és szeretnénk a mai nap is életünket úgy oda tenni te eléd, hogy te rendelkezz azzal. Te vezess bennünket, te szólj hozzánk, és te formáld érzéseinket, indulatainkat, gondolatainkat, mindaz, ami a mai nap is oly mértékben igénybe vesz bennünket is. Kérünk téged, hadd legyen az életünk bizonyság te rólad, te munkálkodj, és te tégy ezért, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református Gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 8-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Ellenőrzéseket végeztek a Beregszászi Városi Tanács Szociális Szolgáltató Központjának Beregszászi és Vári bentlakásos, illetve ideiglenes elhelyezés biztosító részlegeiben, a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Járványmegelőzési Központ Beregszászi kirendeltségének szakemberei. Felmérték az ellátottak lakhatási körülményeit, az étkeztetés megszervezését, valamint azt, hogy megfelelően betartják-e a fertőző és nem fertőző betegségek megelőzésére vonatkozó előírásokat. Ivóvíz mintákat is vettek, amelyeket egészségügyi kémiai és mikrobiológiai vizsgálatoknak vetnek alá. A központ hivatalos oldalán megjelent tájékoztatása szerint az ilyen ellenőrzések hozzájárulnak az ellátottak életkörülményeinek javításához, a betegségek megelőzésével kapcsolatos ismeretek bővítéséhez, valamint a közegészségügy erősítéséhez.
3: Фахівці Берегівської філії Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснили моніторингові візити до відділення для постійного або тимчасового проживання у місті Берегове та селі Вари територіального центру соціального обслуговування Берегівської міської ради. Зокрема, було проведено обстеження умов проживання підопічних, організації харчування та дотримання профілактичних заходів щодо інфекційних і неінфекційних захворювань. Під час візиту фахівці здійснили відбір зразків питної води для проведення санітарно-хімічних та мікробіологічних досліджень. Такі візити сприяють покращенню умов перебування підопічних, підвищенню рівня обізнаності щодо профілактики захворювань та зміцненню громадського здоров'я, інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
2: Több mint 63 ezer ukrán állampolgár vette már igénybe azt az új digitális szolgáltatást, amely lehetővé teszi az adóazonosítójel elektronikus formában történő igénylését. A gyakran szükséges dokumentum néhány kattintással beszerezhető, és a szolgáltatás egyre népszerűbb nem csak Ukrajnában, hanem a külföldön élő ukránok körében is. Az új rendszert az Állami Adószolgálat, a Digitális Átalakulás Minisztériuma és a Külügyminisztérium közösen vezette be az Európai Unió támogatásával. Az adóazonosító jel igénylése az egyik legkeresettebb közigazgatási szolgáltatás az adózók körében. Tavaly az Állami Adószolgálat több mint 600 ezer ilyen azonosítót állított ki, közölte az ukrán adóhatóság sajtószolgálata.
3: Понад 63 тисячі громадян уже скористалися новим цифровим сервісом з оформлення картки платника податків в електронній формі. Документ, який щороку потрібен тисячам громадян, можна отримати в кілька кліків. Сервіс щодня набирає все більшої популярності. Ним активно користуються не лише в Україні, а й за кордоном. Новий цифровий сервіс запроваджений спільними зусиллями ДПС, Мінцифри, Міністерства закордонних справ за підтримки Європейського Союзу. До речі, оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків – це найпопулярніша адміністративна послуга серед платників. Торік ДПС оформила понад 600 тисяч таких кодів. Про це інформує прес-служба Державної податкової служби України.
2: Az ukrán állami költségvetés tartalék alapjából további 3,5 milliárd hrivnyát különítettek el a helyi jelentőségű utak sürgős javítására. Ezt Julija Svyridenko ukrán miniszterelnök jelentette be Telegram csatornáján. Elmondása szerint a forrásokat elsősorban a legrosszabb állapotú útszakaszok helyreállítására fordítják. Ez a lakosság számára a biztonságot és az egészségügyi oktatási intézmények gyorsabb elérését szolgálja, míg a védelmi erők számára az evakuáció, a logisztika és az ellátás szempontjából kiemelten fontos. A támogatást helyi önkormányzati társfinanszírozás mellett biztosítják, és az összeget az ország valamennyi régiója között szétosztják.
3: З резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення. Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі. За словами очільниці уряду, кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично. Для людей це питання безпеки та швидкого доступу до лікарень, пологових, шкіл, а для сил оборони це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів. Кошти виділятимуться за умови співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами, зауважила Свириденко.
2: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Szakemberei a múlt héten 4 csatorna dugulást számoltak fel Beregszászban, a Strand utcán, a Muzsai út 54-es szám alatt, a Muzsai út 103-as szám alatt, illetve a Gyár utcában. A beregszászi vízszolgáltató korábban arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a szennyvízhálózat használatának szabályait, és ne juttassanak a rendszerbe oda nem való háztartási hulladékot. Szigorúan tilos a központi szennyvízhálózatba juttatni szilárd és egyéb háztartási hulladékot, személyi higiéniai termékeket, élelmiszermaradékokat, cellofán és műanyag fóliákat, építési törmeléket, rongyokat és egyéb hasonló tárgyakat.
3: Чотири затори каналізації в Берегові минулого тижня ліквідували фахівці ТОВ «Водоканал Карпатвіз», а саме на вулицях Пляжна, Мужайська 54, 103 та на вулиці Фабрична. Раніше у Берегівському водоканалі закликали користувачів міської каналізаційної мережі дотримуватися правил її експлуатації та запобігати потраплянню до неї сторонніх побутових предметів, що не стосуються каналізаційних стоків. Суворо заборонено скидання до мережі централізованого водовідведення, твердих побутових відходів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, целофанових плівок, будівельних відходів, ганчірок тощо.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Napsütésben gazdag időre kell számítanunk egész nap, csapadék nélkül. A levegő hőmérsékletének maximuma délelőtt 24, délután 26 fok lehet.
3: Сьогодні в день очікується ясна сонячна погода без опадів. Температурний максимум у першій половині дня становитиме на рівні плюс 24 градуси, у другій половині дня підніметься до плюс 26.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya radioszlukhocsám, Tavassai Váhen, Omen Sportom. Őrült piros zászlós káosz futamot hozott a monákói nagydíj, amely után a Mercedes tínédzserek Kimi Antonelli ünnepelhetett a dobogó legfelső fokán. Az olasz pilóta ezzel már 66 ponttal vezeti a világbajnokságot. Max Verstappen Red Bull-ja már az indulásnál megadta magát, el sem tudott rajtolni a második helyről. Lance Stroll, meg a hazai pályán szágódó Charles Leclerc fékhiba miatt hatalmas bukása után piros zászlóval szakították meg a futamot a sérült pálya miatt. Antonelli mögött Lewis Hamilton hozta be a Ferrarit a második helyre, ezzel beállította Ayrton Senna monákói dobogós rekordját. A harmadik Isaac Hadjar lett a Red Bull-al. Sergio Perez a tizedik helyen leintve megszerezte az új Cadillac csapat történetének első Forma 1-es pontjait, de egy hibás újraindítási rajt pozíció miatt utólagos büntetést kapott, így a pont Fernando Alonsohoz és az Aston Martinhoz került. Божевільна гонка в Монако завершилася тріумфом юного таланту Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, який піднявся на найвищу сходинку подіуму. Після цієї перемоги італієць вже на 66 очок випереджає суперників у загальному заліку чемпіонату світу. Болід Макса Ферстаппена з Red Bull зламався ще на старті. Нідерландець навіть не зміг розпочати гонку з другого місця. А після аварії Ленса Строла, а згодом і потужного вильоту Шарля Леклера через проблеми з гальмами гонку зупинили червоним прапором через пошкодження траси. Позаду Антонеллі фінішував Льюіс Хемілтон, який приніс Феррарі друге місце та повторив рекорд Айртона Сени за кількістю подіумів у Монако. Третім став Ісак Хаджар на Red Bull. Серхіо Перес, який фінішував 10-м, здобув перше очко в історії нової команди Cadillac, однак через неправильну позицію на рестарті отримав штраф. У підсумку очко перейшло до Фернандо Алонсо та команди Aston Martin. А Данія-Україна felkészülési labdarúgó mérkőzés 2-1-es dán vezetésnél félbe szakadt, miután Christian Eriksen a 65. perc eszméletét vesztve összeesett a pályán. A középpályás a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően hamar magához tért, a szurkolók vastapsa kíséretében a saját lábán hagyta el a pályát, mielőtt kivizsgálásra az Odense Egyetemi Kórházba szállították. Товариське матч між Данією та Україною при рахунку 2-1 на користь данців був достроково зупинений після того, як Крістіан Еріксен на 65-й хвилині втратив свідомість і впав на газон. Завдяки оперативній роботі медиків півзахисник швидко прийшов до тями. Підгучні оплески вболівальників він покинув поле на своїх ногах, після чого його доправили до лікарні Оденце для подальшого обстеження. A 2026-os világbajnokságon, amely mindössze 4 nap múlva rajtól, megváltozik a mérkőzések előtti ceremóniák menete. Erről a FIFA adott tájékoztatást. A játékosok és a játékvezetők ezentúl nem a főlelátó előtt sorakoznak majd, hanem a pálya középköre körül gyűlnek össze. A csapatok térfelén óriási méretű nemzeti zászlókat feszítenek ki, a himnusz alatt pedig nem csak a kezdő 11, hanem a mérkőzésre nevezett összes játékos a középkör közelében fog állni. A FIFA szerint az új formátum célja, hogy a szurkolók a stadion bármelyik pontjáról jobban láthassák a ceremóniát, ne csak a központi lelátóról. Mint ismert, korábban a szövetség megtiltotta a vuvuzellák és a sípok használatát a világbajnokság mérkőzésein. A čempionáte svetov je kestrto už za 4 dni zmieniať formát predmáčových ceremonií. Pro to povedomili u FIFA. Hravci a sudí більше не вишиковуватимуться перед центральною трибуною, замість цього вони збиратимуться навколо центрального кола. На половині поля кожної команди розгортатимуть велетенські національні прапори, а під час виконання гімну в центрі стоятимуть всі футболісти, включені до заявки на матч. У FIFA пояснили, що новий формат дозволить вболівальникам з будь-якої частини сектору краще бачити церемонію. Нагадаємо, раніше FIFA заборонила використання вувузел та свистків на матчах чемпіонату світу. Sporthírénket hallották, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóához, Alosájtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
0: Sporthírénket hallották.
5: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
6: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ». По буднях з 11 до 13 години за київським часом. На хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу. З запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
7: Köszönjük a rádió hallgatókat, 2026. június 8-án, derűs hétvégét kívánunk mindenkinek, ez a hétfői külön kiadás műsora. Szép reggelt, sziasztok! Köszönjük is a tegyőt szeretettel!
8: Üdvözlök én is mindenkit, a nyárnak a második hetét kezdtük el most, úgyhogy a szünidőnek is méltó bekezdése talán a mai napsütötte nap, hiszen pénteken még nagyon-nagyon sokan ballagtak, ma pedig már azon törik nagyon sokan a fejüket, hogy vajon mivel fog telni a szünidő.
7: Mi legyen veled nyár? Hát hölgyeim is, rengeteg izgalmas nyár végi, hétvégi program volt a nyár elején. Többek között a Kárpátai Magyar Nagycsatos Egyesületnek megtartották a családi gyermek napját, amely azért látványos volt, és rengetegen vettek részt. Azért jó látni évről évre, hogy milyen sokan vagyunk nagycsatosok, és milyen sokan lehet összegyűlni, közösségi tér, a gyerekeknek egyfajta áthidalás, áthangolódása a nyári időszakra, a szabadságra, a vakációra, a megterhelések után, mert azon mindenkinek is egy ilyen fájó pont volt, az elmúlt néhány hónap, amit a tanításra kellett tölteni, legyen a tanár, pedagógus, illetve a diák, viszont ebben a hétvégén rengeteg ilyen jellegű tanrendezvényen találkozhatunk, a Magyar Egyetemen koncertsorozat volt, tehetségnap, úgyhogy ne felejtsük el, hogy tényleg egy színes palettával találkozhatunk, akik a hétvégén különböző rendezvények látogattak el.
8: A gyermeknap különösen sok embert mozgatott meg. Tegnap az egyik szervezővel sikerült beszélgetnem, és csak a hozzávetőleges becslés már 1200 embernél tartott, és mondták, hogy ma fogják még véglegesíteni a számokat, úgyhogy valóban egy érdekes és mozgalmas gyermeknapról volt szó.
7: De hogy mit is kezdjünk ezzel a nyárral, ma madárnapja van.
8: Abszolút, és hát ugye legalábbis ha valaki még visszaemlékszik így az időjóslás terére, akkor talán gyermekkorában felidézheti azt, hogy hát egyfajta szorongással várta az ember a medár napját, hiszen szüleink, nagyszüleink megtanították azt, hogy ha medár napján esik, akkor itt bizony 40 napig esni fog, ami egy olyan bő július közepei esőzést vetít előre, és valóban nagyon sokan, vagy nagyon sokszor be is igazolódik ez a jóslat. Medárthoz egyébként nagyon sokféle nagyon sokféle hagyomány köthető, illetve legenda köthető, mert hogy egyébként valamikor ő egy térítő ember volt, és az életében két alkalommal játszott nagyon fontos szerepet az eső. Az egyik az volt, hogy gyermekkorában egy esőtől a sasnak a szárt védte meg, úgy látszik ő sem volt valami nagy esőkedvelő, utána pedig elment téríteni embereket, pogány embereket, és az egyik ilyen, hát ilyen bulizós, ilyen tivornyázós csoport nem akarta őt meghallgatni, minek hatására ő esőt kért, és az eső ez 40 napig tartott, és 40 napi esőben hát ez az önfeledten mulató társaság ez kénytelen volt abba hagyni, úgyhogy így tudta őket lecsendesíteni. De valóban nagyon sok helyen megemlékeznek erről a napról, olyan értelemben, hogy a mondákat, legendákat, vagy éppen a biblikus eredetet kötik ehhez a naphoz. Például Magyarországnak nagyon sok területén úgy vonult be az ember emlékezetébe, hogy ez a nap az özönvíznek a napja, és hát ugye az is 40 napon keresztül öntözte itt a földet, és Noé bárkáját emelte meg, hát sokszor erre emlékeznek. A szőlőtermelők, hát ők is ilyen félszeg módon fogadják ezt a napot, úgy tartják, hogyha jó az eső, hogyha jó az idő, ha süt a nap, akkor egy jó termés, egy édes bor várható, viszont hogyha esik sokat az eső, akkor savanyú lesz az a bor.
7: Hát ha ránézünk az időjós gömbünkre, akkor feltehetőleg, ha 40 napos eső az elmarad, viszont lehetséges, hogy a hét másik felében valami csapadékkal találkozunk. A mai napra csak napsütést ígérnek itt nálunk, ami legyen jó hír, és ilyenkor ki lehet találni, hogy mit is kezdjünk a nyári szabadsággal, a nyári idővel, a nyári vakációval. Hát egy-két tippet azért láthatunk a helyi hírekből, nem is helyi, de azért mégis a kitekintőrotunkba érdemes lenne beletennünk, hát érdemes elmenni horgászni. Ilyenkor azért a szakértők meg szokták válogatni, hogy hova mennek el, és hogy mit fognak ki. Hát egy lengyelországi úriembernek a esetét, egy ukrajnai úriember lengyelországi horgászásának a története került bele, szinte itt a Közép-Európa igen sok médiájában, mert ugye hát elment horgászni, gondolt egyet, és milyen szerencséje volt, fogott egy igazán szép nagy marcsát, harcsát akartam mondani, azért is különleges a történet, mert ugye hát nem egy halat fogott ki, hanem a harcsát fogta ki, amely igazán komoly problémát hozott a következő időszakban neki.
8: Így van, mert hogy ez a hal, ez régóta tenyészett a Balaton nevű tóban. Úgy tartották a helybeliek, hogy legalább 20 éves, és egy 20 éves harcsa az bizony nem egy egyszerű példány.

0: Tulajdonképpen az biztosan izgalmas. Hát ilyen jó helyi szokás szerint vigyük haza, amit lehet. Gondoltuk ott, hogy megfőzzük, vagy jó kis harcsapaprikás lesz majd belőle. És ugye elképesztő az 57 éves úriember, hát amit kifogott, az berakta az autóba, és gondolta, hogy ő haza is viszi, és lássatok csodát, meg is tette.
1: Meg, sőt, le is fényképezte, és valószínűleg így akadhattak a nyomára. A helybelieknek nagyon nagy felháborodása volt, hiszen egyfajta házi kedvencként is, vagy tavi kedvencként is, vagy egyfajta varsói Loch Ness-i szörnyként is tartották nyilván ezt a példányt. Hát súlyos lett a büntetése, hiszen annyira akkora volt a felháborodás, illetve hát találtak olyan büntető jogi paragrafust, ami alapján ő gyorsan elkísérteik a határhoz, ott átadták az ukrán hatóságoknak, és mivel ez az unió területén történt meg, és Lengyelország schengeni övezet, ezért azt mondták, hogy 5 évig látni sem szeretnék.
0: Igen, ki is tiltották 5 évre az úriembert. Hát ilyenkor jön a kérdés, hogy nézzük meg ám azt, hogy hol horgászunk, és azt is nézzük meg, hogy mit horgászunk, mit fogunk ki, és azt, hogy mit csinálunk vele, és aztán, hogy hogyan kommunikáljuk ezt. Ez a tanulságos rész ennek a kis történetnek.
1: A helybeliek nagyon tiltakoznak, hogy azt nem kellene, akkor lehet, hogy érdemes rájuk hallgatni.
0: Egy kedves történet volt számomra, az is hasonló tragédiába torkollott, elmentek turisták, és videón keresztül kivágtak egy fát. Hoppa. Fent a hegyekben, és az volt a meghökkentő, hogy olyan fát vágtak ki, ami nem csak a nemzetnek a fája, hanem nem tudom hány száz évre visszamenőleg a legértékesebb szent helyként tartják, rituális helyként tartják az ott élők, hanem az UNESCO és világörökség részeként is próbálják regisztrálni, úgyhogy, és ők kivágták ezt véletlenül, hát ilyen party time-ként, nem tudom, tesztelték az új bicskájuknak a fűrész platját, hogy mennyire lehet, és ezt tényleg kivágták, és meg is osztották, és ki is tették a Facebookról, hazamentek, aztán utána nem tudom hány év büntetést, és mekkora komoly költségeket, és mindenféle egyéb húzavonát jelentett számukra. Hát nem mindegy, hogy mit fogunk ki, meg hogy mit vágunk ki, és hogy hol vágunk ki. Ne bántsd a fát, ez egy újabb székely mondat a játék nem medve mondat után, és a harcsát se vitt haza, hogyha nagyon gyanús, hogy csak egy van belőle, és nagyon néznek a helyiek. No, a másik gondolat pedig a kirándulás. Ugye nyár van, azon neki a kiránduláson pörög, és ugye az osztály kirándulások időszaka is most történik, meg a következő történetünkben egy 55 fős osztály kirándulásnak az esetét szeretném bemutatni, ami szintén Kárpátalján történt, legalábbis itt is a tanulságos történetek tárházából a következőben folytatjuk.
1: Így van, harkovi gyerekek látogattak Kárpátaljára, és hát önfelett módon kirándulást szerveztek, és ugye mi egy osztálykirándulásnak az egyik megörökítésének a pontja, hát hogyha mindenki rajta van egy fényképpen.
0: Csoportos,
1: persze. Igen, és hát megtalálták az erdőknek a legszebb patakját, és a patakon a legszebb hidat, mert hogy nem egy egyszerű osztályképet készültek készíteni, hanem hát milyen érdekes az a függőhíd, menjünk át rajta. Csak hogy a teherbírása ennek a hídnak nem volt a végtelenséghez köthető. 30-an voltak rajta, videófelvétel készült, döbbenet, ahogy az a híd egyszer csak recsen egyet, és 30 ember, kicsi a rakás, nagyobbat kíván címszóval játszottak egyet, viszont ez a játék nagyon súlyos lett.
0: 6 gyermeket kellett kórházba szállítani, és azért ahhoz képest, hogy a 24 gyerek megúszta az törésmentesen, azért kegyelem, hogy mindössze csak 6-ot, és az is hozzá kell tenni, hogy egy kisebb patakról volt szó, nem pedig egy nagyobb jellegű folyónak a szakaszáról, vagy épp egy magasabb pontról, ugye 2-3 méter zuhantak. Ami érdekességnek a történetek, hogy azért van egy szülői, illetve egy tanári felelősség is, mert ugye azok a függőhidak arra alkalmasak, hogy egyen, ketten vagy hárman áthaladjanak rajta, azok is, ahogy régen tanultuk, nem menetelve, hanem elszórtan, mert a rezgés az rossz hatása van a hidakra, nem pedig arra, hogy még 30-an álljanak át egy függőhidra. Úgyhogy hát sajnálatos történet, de mindenképpen tanulságos. Aztán, ha már súlyról beszélünk, akkor érdemes megemlíteni, hogy a mai naptól kezdődően június 8-tól ideiglenes forgalom korlátozást vezetnek be a nehéz tehergépjárművek számára a Kárpátaljai Állami Közút a nyári időszakban. Amikor plusz 28 fok felé megy a hőmérséket, akkor arra kérik a 8 és reggel 8 között időszakban a 24 tonnánál nagyobb ösztömegű, illetve a 7 tonnánál nagyobb tengely terhelésű járműeket, hogy álljanak oldalra és pihenjenek, ne közlekedjenek a főutakon az aszfalt megőrzése érdekében.
1: Igen, mert hogy az aszfalt ekkora hőnél már elég komoly képlékenységnek van kitéve, és 24 tonna, illetve az afelett lévő súly elég komoly módon deformálhat.
0: Kezdenénk, vagy zárnánk ezt a blokkunkat, légy te is követő vakációs bibliahéti gyermekeknek. Holnap veszik kezdetét, a péntekadásomban hallhattátok, holnap veszik kezdetét délután 14 órakor a Beregszászi Református gyülekezet udvarában. Várnak mindenkit 5 évestől egészen 15 éves korig a Beregszászi Református gyülekezet vakáció.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Дев'яносто два і один FM. Класне радіо. В дорогу.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora, és meg is érkezett első vendégünk hozzánk.
3: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Babják Editet, a Beregszászi Kistérség oktatási és kulturális főosztályának vezetőjét. Сьогодні з нами у студії Едіт Баб'як, начальник управління освіти та культури Берегівської міської ради. Köszöntjük műsorunkban.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Pulzus Rádió hallgatóit.
2: Hát véget ért a 2025-26-os tanév, és meghökkentő, hogy most vette kezdetét, és most beszélgetünk arról, hogy milyen kihívásaink lesznek ennek az esztendőnek, de túl vagyunk rajta, Isten kegyelméből megtartott bennünket, és tegnap pénteken az utolsó csengő, a kistérsi utolsó intézményében is megcsendült, így aztán véget ért. Tekintsünk vissza az elmúlt időszakra. Mik voltak a legnagyobb kihívásai ennek az évnek itt a visszatekintésünkben?
4: Igen, június 4-én, 5-én meglettek tartva a tanévzáró ünnepségek minden iskolában, 21 iskolában 4454 gyereknek elhangzott a tanév utolsó csengője. Az év nagyon tartalmas volt, zsúfolt eseményekkel, tele kihívásokkal. Talán a legnagyobb problémát az okozta, hogy eltértünk az előtt meghirdetett tanmenettől, mert a második fél évet január 8-án kellett volna elkezdeni, de azt tanácsolták, hogy halasszuk el, és január 19-én kezdtük meg a második tanévet. Ez azt jelentette, hogy két hét csúszás keletkezett, nem volt tavaszi színidőnk, és ezért meg kellett a tanévet is egy héttel hosszabbítani. Ez nagyon nehéz volt, jövőre megteszünk mindent, hogy meglegyen az a tavaszi szünet, mert nagyon hiányzott pedagógusnak, gyereknek, szülőnek egyaránt. Nagyon-nagyon kevés szabad napunk van, hogy a jövőre nézve úgy tervezzük, hogy minden iskolának lesz 3-4 olyan tanmentes napja, amit saját belátása szerint tud majd felhasználni, ezáltal segíteni például, hogy a gyerekek meg tudják látogatni a külföldön a rokonokat, vagy családi programokat tudjanak szervezni. Hogy fárasztó volt, már mindenki nagyon várta, és még jelen pillanatban nincs is vége, mert most is zajlanak a független multiteszt vizsgák az intézményeinkben. Még ezen a héten fognak zajlani. A végzősök, a 11-eseknek az 50%-a regisztrálódott be, ez azt jelenti, hogy körülbelül az 50% tervezi a tovább tanulást felsőbb intézményekbe.
2: Ez mennyire magas szám, vagy mennyire alacsony? Van-e viszonyítási pontunk más kistérségekhez?
4: Ezt gondolom, hogy az átlag. Nagyon sokan már külföldön letették a vizsgákat, hogy gyakorlatilag ez az 50% csak azt jelenti, akik itthon Ukrajnába szeretnék folytatni a tanulmányait. Lesznek olyanok, akik például szakmunkás képzőbe mennek, ahol nem kell független multitext vizsgát tenni. Nagyon nehéz ez a teszt, mivel 4 tantárból kell bizonyítani egy nap. Nagyon jó, hogy például ma nincs légiriadó, de légiriadó esetén megzavarja természetesen, és sokkal nehezebben teszi a koncentrációt.
2: Igen, kicsit beszéljünk a számokról. Hány iskolánk van, milyen szinten, és hány diákunk ballogott?
4: 21 iskola, 4454 diákja fejezte be a tanévet. Nagy a rendszer, Az előbb volt egy megbeszélés a polgármester úrral, Babják Zoltánnal, és ismét szembesültünk azzal, hogy a városi költségvetésnek a 66%-a, a városi költségvetés 66%-át az oktatásra van fordítva. Ez, hogyha számadattal kell elmondani, ez 376 millió. Ez egy hatalmas szám. Ebből 133 millió állami szubvencióból kapjuk, de a többit a kistérségnek kell biztosítani. Ez a 66% nagyon nagy, például Ungvár csak 55%-ot fordít az oktatásra. Valószínűleg ezt a számot csökkenteni kell lesz, mert különben nem marad pénzünk a fejlesztésre. Azért talán az egyik oka, hogy miért ilyen drága az oktatás a beregszászi kistérségben, az egyik oka az, hogy két anyanyelven biztosítjuk az államnyelven, és az anyanyelven biztosítjuk az oktatást, és ez megdrágítja. Megnöveli a kiadásokat. A másik dolog, ami szintén több milliót elvisz, ez az étkeztetésnek a biztosítása. Az önkormányzat támogatja az óvodásoknak az étkeztetését, és biztosítja az 1-től 4-ig, és valamint azoknak a rászorult gyerekeknek az étkeztetését, ingyenes étkeztetését. Ez körülbelül 80 millióba kerül, nagyon sok, és 1900 gyereket étkezik az iskolánkban. Jövőre azt tervezik, hogy minden gyereknek kell ezt biztosítani, az ebédet.
2: Ez is önkormányzati hatáskörű,
4: az önkormányzat valószínűleg a 30%-át kell majd, hogy biztosítsa. Ilyet még sosem csináltunk, 4454 gyereket megetetni minden nap, ez hatalmas nagy logisztikát igényel. Nem is mindenütt vannak jelen az iskolai konyhák felszereltsége is hiányos, és most keresünk vállalkozókat, akik elvállalnák ezt a feladatot, és az árak folyton növekszenek, vannak megkötések, hogy mit kell az egészséges táplálkozás, mit kell tartalmazni egy iskolai ebédnek. Nem lesz könnyű, de ezt a feladatot kaptuk. A másik a feladat, hogy biztosítani az intézmények működését, áramszünet esetén is. Itt is megteszünk mindent, bár teljesen autonóm üzemmódban nem fogunk tudni dolgozni. Például volt egy óvodánk tavaly is, ahol 24 órás áramszünet volt. Nagyon nehéz volt megoldani a főzést, a vízellátást, tél esetén a fűtést is.
2: Igen, pláne, hogyha most meg is kell etetni minden diákot, minden intézményben.
4: Igen. Arról már nem beszélve, hogy mekkora logisztika, hogy a szakácsnő érkezzen ki főzni az ebédet.
2: Gyertyafény mellett.
4: Akár. És például egy olyan iskolába, egy olyan épületben, ahol a platán és a patusnyak licom működnek, ott 1000 gyereket kell megetetni. Na most, hogy egy gyereknek akárhogy számoljuk, körülbelül egy fél óra, de lehet, hogy fél óra kevés is. Az ülőhelyek száma ott 120, az is zsúfolva, akkor számoljuk ki, hogy több órán keresztül kell lesz a gyerekeket kiszolgálni. És akkor az megkezdik az ebédet.
2: 10 órától,
4: és 3 óráig, igen. Nagy kihívás, ezen fogunk dolgozni. Szeretnénk már több iskolába el vannak elhelyezve napelemek, ezt szeretnénk folytatni. Jól működik a Sevcsenkó liceumba, tervezzük a Kossuth liceumba, a Potusnyákba, a Jánosi liceumba, és utána, hogyha fog működni, akkor az óvodákba és többi intézménybe is. De általában ezek nagyon költséges rendszerek. A Sevcsenkó liceumban, ami működik, ott nincs akkumulátor, vagyis csak akkor, ha süt a nap, akkor van. Független energia, ha nem süt, akkor nem kellenének nagy kapacitású akkumulátorok, amik rendkívül drágák. A másik pedig általában a technikailag sem könnyű megoldani ezeket a dolgokat. A harmadik nagyon fontos dolog, ez a biztonság. Megpróbálunk minél több kamerát meg felszerelni az iskolákba, hogy bejáratoknál, hogy ezáltal is megóvjuk a gyerekeket, és hogy biztonságban érezzük. Több iskolában van már iskolai rendőrség. Először milyen szkeptikusok voltunk, hogy mert a mi iskoláinkra nem volt jellemző a rendbontás, de rájöttünk, hogy nagyon hasznos ez a szolgáltatás, mert valóban növeli a biztonságérzetet, és hasznos munkát végeznek a gyerekekkel, ismét ismertetik a jogaikat, felhívják a figyelmüket a különböző veszélyekre, hogyan kell használni az internetet, mire figyeljenek oda, hogyan viselkedjenek vészhelyzet esetén. Szóval kiderült, hogy segítik a pedagógusok munkáját. Szükségünk van továbbra pszichológusokra, és itt nem csak azoknak a gyerekek számára, ami eddig volt jellemző, akinek tanulászavara van, hanem nagyon sok stressz éri, többek között őket is, pedagógusokat is, és jól jön a szakmai tanácsok. A nagy kérdés, hogy hány elsős fog.
2: Igen, a következő
4: igen, az
2: kérdést
4: volna,
2: én kezdett volna, igen, hogy hogy áll igen. A ő? Már vannak számaink, bár júniusban indult meg a beiratkoztatások az időszak, azért szeptemberig még van időnk, hogy mindenki eldöntesse, hova szeretné gyermekét. Ez azért is nehéz, mert az elmúlt 6-7 évvel ezelőtt született gyermekekről beszélünk, ami megint egy covidos évről volt szó. Itt jönnek a nehéz időszakok és a nehéz év statisztikák is.
4: Igen, ezt a számadatok is tükrözik, mert az 9. osztályt 419 gyerek fejezte be, a 4. már csak 391. Tavaly 370 elsősünk van. Volt, jelen pillanatban 267 gyerek már beiratkozott. Magyar tannyelvű iskolát ebből 161 gyerek választott, ukrán tannyelvű iskolát pedig 106 gyerek. Statisztikai szerint még körülbelül 90 gyereket várunk, akiknek lehetőségük van a nyár folyamán még iskolát választani. Vannak olyan települések, ahol már megtörtént a beiratkozás, de sokan ezt szeptemberre halasszák.
2: Iskolai reform, ez itt van a nyakunkon, folyamatosan megyünk, mindenki félti a saját intézményét, de közben látjuk, hogy egy több ezer négyzetméteres intézményt nem lehet egyszerűen befűteni, a gyerek sincsen, óriási pro és kontra érvek vannak. Mi van a kis iskoláinknak a jövőjében?
4: Nagyon nehéz kérdés, nagyon nehéz feladat, és nincs is optimális megoldás. Azok a válaszok, amiket adunk ezekre a kihívásokra, néha még nekünk sem tetszenek. Próbáljuk maximálisan elodázni a döntéseket, nem elhamarkodott intézkedést nem hozni, mivel tudjuk, hogy az iskola az mekkora nagy támasza az adott településnek. Továbbra sem változik a koncepció, minden iskola, minden településen biztosítjuk az elemi osztályoknak a meglétét, bár ott is felmerülnek kérdések, hogy ha az osztályban négyen vannak, lehet-e teljes értékű oktatást végezni, mert például a statisztika azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy az logika azt mondaná, hogyha csak négy gyerek van, akkor ott sokkal több figyelemet tud a tanár, a tanító a gyereknek adni, de a statisztika azt mutatja, hogy a legjobb eredmények egy 20 fős osztályban vannak, mert bizony a gyerekek nem csak a tanítótól tanulnak, hanem egymástól is. És a közös munka sokkal effektívebb, mint az egyéni foglalkozások. De ennek ellenére tudjuk, hogy a gyereknek, kicsi gyerek nehezen utazik, és nem is akarjuk, hogy 10-15-20 kilométert utazzon egy másik iskolába. Mivel az iskolabusz járat sem ideális, technikától függ, vannak gondok, a sofőrök többnyire nyugdíjas emberek, időjárás függő, messze nem ideális. Próbáltunk beszélni szülőkkel, meg kollektívákkal, hogyha van két iskola, akkor az egyiket két kis iskola egymás mellett, és akkor vagy az egyikbe, vagy a másikba legyen egy teljes értékű osztály, de szülők inkább akkor azt válasszák, hogy a városi iskolába tanuljon a gyerek, mivel előbb-utóbb úgyis váltani kell lesz. Az a nagy reform, ami az új ukrán iskolával kapcsolatosan elég döcögősen megy, lehet, hogy ha nincs háború, akkor sem lent volna sikeres ez a projekt, de a háború ez rendkívül megnehezítette, mivel meg is változott a világ. Például most mondják tanároktól hallom, hogy abszolút a házi feladat nem effektív, mert a gyerekek igenis a mesterséges intelligenciát használnak, és akkor most egy fogalmazást megírni gyereknek egy-két perc, hogy ha akarjuk, még ki is nyomtatja. És akkor,
2: érdekes mondom, tökéletes csinálás hibáktalan.
4: Igen, tökéletes munkát, ami tud produkálni, és valahogy ezt át kellene alakítani a módszereket, hogy rávenni a gyereket, hogy inkább gyakorolja a feladatokat, más típusú feladatokkal, inkább a gyakorlás, mert a mesterséges intelligenciát mindenki tudja használni, és fölösleges energiát kár erre fecsérelni. Mivel a 11. után jön a multiteszt, és akkor ott már valóban meg kell ezt mutatni, nagyon-nagyon örülünk annak, hogy tavaly 4 végzős ért el a maximális 200 pontot, ezért van egy városi program, miszerint 10 000 grivnyába, jutalomba részesült. Most, remélem a mostani végzősök között is lesznek ilyen maximálisan teljesítők. Ők 20 000 grivnyát kapnak, az összeg valóban szép, de higgyék el, hogy nagyon meg kell dolgozni ezért a pénzért.
2: Pár percünk maradt a bázisiskolákról beszélgessünk, pontosabban 27-es tanévet úgy kezdjük, hogy a különböző 10-11-12. Osztályok már szétosztva a különböző tematikával valósulnak meg a Beregszász kistérségen belül is.
4: Még nem, csak egy év múlva.
2: A 27-es tanévet.
4: A 27-es, igen. A 27-es. Szeptember. 27-es szeptember 1-ére, 2027. szeptember 1-ére már kell, hogy elinduljon az újfajta középiskolai képzés, a 10-11-12. Osztály. A kistérségünkben jelenleg 3 intézmény van kijelölve, akik ezt fogják biztosítani. Ez a Kossuth Lajos Liceum, a Bethlen Gábor Liceum és a Platán Liceum. A minisztérium még most is dolgozik azon, hogy minél gördülékenyebben legyen ez megoldva. Különböző koncepciók vannak, hogy hogyan is fog ez működni. Jelen pillanatban még minden liceumban fog indulni a 10. osztály, és valószínűleg ez a 10. osztály még a saját iskolájába fogja befejezni.
2: Van még időnkkel kapcsán, mindenképpen beszélgetünk majd bővebben. Nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésüket, és beszélgetettünk a témáról, és sok erőt és áldásnak a nyári időszakhoz, mert persze a nyár az nem áll, meg rengeteg program, nyári tábor, különböző vizsgánk, és persze a Multidesk is itt van a nyakunkon. Kitartást kívánok ez időszakhoz a munkatársainak is.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Az elmúlt percekben Babják Edit, a Beregszászi Kistérségi Oktatási és Kulturális Főosztályának vezetője volt, meghívott vendégünk.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért az első órákban, egészen 12 óráig vagyunk veletek itt az FM 92.1 a különkedés hétfői adásában. 095-709-709-7-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat. Ne felejtsétek el, hogyha a hétvégén már tapasztalt jelenség alapján megnövekedik a határforgalom a határátkelő helyeken, így aztán érdemesebb nagyobb várakozás idővel tervezni az utazást, és legyünk türelmesek, ne felejtsünk el folyadékot vinni, illetve elemúzsiát és utravalót, mert a hosszabb várakozásban megéhezik, illetve ebben a melegben megszomjazunk igen könnyen, és ha ott vagytok, akkor pedig külön vesszük, örömmel vesszük, hogyha megírjátok a különböző határátkelő helyeken a sort, annak a várakozási idejét. Mindenkinek jó rádiózást, jövünk vissza a második óránkkal.
1: Hírek után várunk mindenkit.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 8-án, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Ellenőrzéseket végeztek a Beregszászi Városi Tanács Szociális Szolgáltató Központjának Beregszászi és Vári bentlakásos, illetve ideiglenes elhelyezés biztosító részlegeiben, a Kárpátaljai Megyei Betegségellenőrzési és Járványmegelőzési Központ Beregszászi kirendeltségének szakemberei. Felmérték az ellátottak lakhatási körülményeit, az étkeztetés megszervezését, valamint azt, hogy megfelelően betartják-e a fertőző és nem fertőző betegségek megelőzésére vonatkozó előírásokat. Ivóvíz mintákat is vettek, amelyeket egészségügyi kémiai és mikrobiológiai vizsgálatoknak vetnek alá. A központ hivatalos oldalán megjelent tájékoztatása szerint az ilyen ellenőrzések hozzájárulnak az ellátottak életkörülményeinek javításához, a betegségek megelőzésével kapcsolatos ismeretek bővítéséhez, valamint a közegészségügy erősítéséhez.
5: Фахівці Берегівської філії Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб здійснили моніторингові візити до відділення для постійного або тимчасового проживання у місті Берегове та селі Вари територіального центру соціального обслуговування Берегівської міської ради. Зокрема, було проведено обстеження умов проживання підопічних, організації харчування та дотримання профілактичних заходів щодо інфекційних і неінфекційних захворювань. Під час візиту фахівці здійснили відбір зразків питної води для проведення санітарно-хімічних та мікробіологічних досліджень. Такі візити сприяють покращенню умов перебування підопічних, підвищенню рівня обізнаності щодо профілактики захворювань та зміцненню громадського здоров'я, інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
4: Több mint 63 ezer ukrán állampolgár vette már igénybe azt az új digitális szolgáltatást, amely lehetővé teszi az adóazonosítójel elektronikus formában történő igénylését. A gyakran szükséges dokumentum néhány kattintással beszerezhető, és a szolgáltatás egyre népszerűbb nem csak Ukrajnában, hanem a külföldön élő ukránok körében is. Az új rendszert az Állami Adószolgálat, a Digitális Átalakulás Minisztériuma és a Külügyminisztérium közösen vezette be az Európai Unió támogatásával. Az adóazonosító jel igénylése az egyik legkeresettebb közigazgatási szolgáltatás az adózók körében. Tavaly az Állami Adószolgálat több mint 600 ezer ilyen azonosítót állított ki, közölte az ukrán adóhatóság sajtószolgálata.
5: Понад 63 тисячі громадян уже скористалися новим цифровим сервісом з оформлення картки платника податків в електронній формі. Документ, який щороку потрібен тисячам громадян, можна отримати в кілька кліків. Сервіс щодня набирає все більшої популярності. Ним активно користуються не лише в Україні, а й за кордоном. Новий цифровий сервіс запроваджений спільними зусиллями ДПС, Мінцифри, Міністерства закордонних справ за підтримки Європейського Союзу. До речі, оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків – це найпопулярніша адміністративна послуга серед платників. Торік ДПС оформила понад 600 тисяч таких кодів. Про це інформує прес-служба Державної податкової служби України.
4: Az ukrán állami költségvetés tartalék alapjából további 3,5 milliárd hrivnyát különítettek el a helyi jelentőségű utak sürgős javítására. Ezt Julija Svyridenko ukrán miniszterelnök jelentette be Telegram csatornáján. Elmondása szerint a forrásokat elsősorban a legrosszabb állapotú útszakaszok helyreállítására fordítják. Ez a lakosság számára a biztonságot és az egészségügyi oktatás intézmények gyorsabb elérését szolgálja, míg a védelmi erők számára az evakuáció, a logisztika és az ellátás szempontjából kiemelten fontos. A támogatást helyi önkormányzati társfinanszírozás mellett biztosítják, és az összeget az ország valamennyi régiója között szétosztják.
5: З резервного фонду державного бюджету виділили додатково 3,5 мільярди гривень для невідкладного ремонту доріг місцевого значення. Про це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі. За словами очільниці уряду, кошти будуть спрямовані на конкретні ділянки, де це найбільш критично. Для людей це питання безпеки та швидкого доступу до лікарень, пологових, шкіл, а для Сил оборони це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів. Кошти виділятимуться за умови співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами, зауважила Свириденко.
4: A Vodokanál Kárpát-víz Kft. Szakemberei a múlt héten 4 csatorna dúlást számoltak fel Beregszászban. A Strand utcán, a Muzsai út 54-es szám alatt, a Muzsai út 103-as szám alatt, illetve a Gyár utcában. A beregszászi vízszolgáltató korábban arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a szennyvízhálózat használatának szabályait, és ne juttassanak a rendszerbe oda nem való háztartási hulladékot. Szigorúan tilos a központi szennyvízhálózatba juttatni szilárd és egyéb háztartási hulladékot, személyi higiéniai termékeket, élelmiszermaradékokat, celofán és műanyag fóliákat, építési törmeléket, rongyokat és egyéb hasonló tárgyakat.
5: 4 затори каналізацію в Берегові минулого тижня ліквідували фахівці ТОВ «Водоканал Карпатвіз», а саме на вулицях Пляжна, Мужайська 54, 103 та на вулиці Фабрична. Раніше у Берегівському водоканалі закликали користувачів міської каналізаційної мережі дотримуватися правил її експлуатації та запобігати потраплянню до неї сторонніх побутових предметів, що не стосуються каналізаційних стоків. Суворо заборонено скидання до мережі централізованого водовідведення, твердих побутових відходів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, целофанових плівок, будівельних відходів, ганчірок тощо.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Napsütésben gazdag időre kell számítanunk egész nap, csapadék nélkül. A levegő hőmérsékletének maximuma délelőtt 24, délután 26 fok lehet.
5: Сьогодні в день очікується ясна сонячна погода без опадів. Температурний максимум у першій половині дня становитиме на рівні плюс 24 градуси, у другій половині дня підніметься до плюс 26.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírenkkel folytatjuk. Vitán nyár a gyosztuk, hogy Csándor Vasúj, Vahinovene Sporto. Kárpátalján mintegy 250 gyermek pihenés vesz részt a programokon Zaporizsja, Kijev és Donyeszk megyeiből. A kezdeményezés Ukrajna elnökétől származik, a megvalósításban pedig az Ukrán Labdarúgó Szövetség működik közre. A program része labdarúgó edzés, valamint kulturális szórakoztató és ismeretterjesztő foglalkozások. A programokat az Ukrán és a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség szakemberei tartják az Ungvári Spartak stadion különböző helyszínein. A projekt szerint a gyerekek körülbelül 2 hétig vesznek részt a táborban. Az első turnus július 1-ig tart, ezt követően a szervezők a tapasztalatok alapján finomítják a programot, majd elindítják a második turnust. A résztvevőket Ungváron köszöntötte Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője, Román Szaráj, a megyei tanács elnöke, valamint Bogdán Horodnyuk, az Ukrán Labdarúgó Szövetség labdarúgás fejlesztési osztályának igazgatója. Запорізької, Київської та Донецької областей. Це ініціатива президента України, яку реалізовує Українська асоціація футболу. Програма включає футбольні тренування, культурні та розважальні заходи, а також екскурсії. Заняття проводять фахівці УАФ та Закарпатської асоціації футболу на стадіоні «Спартак» в Ужгороді. За проєктом відпочинок триватиме близько 2 тижнів. Перший заїзд триватиме до 1 липня, після чого організатори, врахувавши досвід, вдосконалять програму та розпочнуть другий заїзд. В Ужгороді учасників Карпатської зміни привітали Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України, Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОВА, Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради та Богдан Городнюк, директор департаменту розвитку футболу УАФ. Szeptember 19-én rendezik meg a Latorca parti városban Kárpátalja egyik legjelentősebb futóversenyeit, a 2026-os munkási félmaratont. A futók az ország különböző régióiból és külföldről érkeznek majd, hogy két távon mérjék össze erejüket, a félmaraton és a 10 kilométeres távokon. A pálya hagyományosan munkás utcáin halad végig, így a résztvevők a város hangulatát és építészeti szépségeit is élvezhetik futás közben. A szervezők élményekben gazdag esemény szurkolói támogatást és igazi sportünnepet ígérnek. A munkási félmaraton mára a régió egyik kiemelt sporteseményévé vált, amely évről évre futók eszereit vonza. 19. verseny Mukácsi Vivid Budicio Denis Holomnek Bihovek startjú Zakarpátja Mukácsevszki Piu Marafon. Bihun ez Ukrajna tazza kordonu zmožuť vypróbovat sebe na dvoch distanciách. Piu Marafoni tazza Bihu na 10 kilometrov. Maršrut tradicíno prolehatame vulicami mista, відкриваючи учасникам його атмосферу та архітектуру. Організатори обіцяють яскраві емоції, підтримку болівальників та справжнє спортивне свято. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових подій регіону. Щороку об'єднує тисячі прихильників бігу. Мукачів рендезték meg az országos törvívó gyermekliga döntőjét fiúk és lányok között, amet idén az Ukrajna érdemes sportmestere, olimpiai ezüstérmes kárpátaljai Vasil Stankovics 80. születésnapjának szenteltek. A verseny több mint 300 fiatal vívó gyűjtött össze az ország különböző régióiból. Az ünnepélyes megnyitón a résztvevőket maga az ünnepelt Vasil Stankovics, valamint a kárpátaljai vívó szövetség elnöke Olekszandr Rágy köszöntötte. A tornát az ukrán vívó szövetség, annak kárpátaljai szervezete, valamint a helyi önkormányzat és sportintézmények rendezték meg. A Munkácsi Fencing Cup 2026 ismét bizonyította, hogy Kárpátalja az országos vívósport egyik fontos központja, és sikeresen egyesítette a legerősebb fiatal vívókat. A Munkácsi Vivid Budicja finális a Szenovce Ukrajinskoj Dytyacho Lihesfektovania na Špahach sa radiu na Kivutáriu Čat. Якусь року присвятили 80-ти річчю заслуженого майстра спорту України срібного призера Олімпійських ігор Василя Станковича. Змагання зібрали понад 300 юних спортсменів із різних регіонів України. Під час урочистого відкриття учасників привітали Василь Станкович та президент Федерації фехтування Закарпаття Олександр Радь. Організаторами турніру виступили Федерація фехтування України, її закарпатський підрозділ, а також місцеві органи влади та спортивні установи. Мукачево Fencing Cup 2026 вкотре підтвердив статус Закарпаття як одного з важливих центрів розвитку фехтування України та об'єднав найсильніших юних спортсменів. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorlatilag a Vauzalosájtész Radio Pulse FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthíreinket hallották.

0: Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkédes hétfői adás, ez pedig a második óránk, ez először pontunk kívánunk mindenkinek, érdemes mindenképpen velünk tartani, az egészség rovatunkkal folytatjuk. Itt a nyár, és itt a lehetőség arra, hogy kicsit változtassunk a korábban berögződött szokásainkon, vagy az egészségügyünkért is tegyünk valamit, és itt van egy új szokás, amit akár már nyáron be lehet iktatni. Azt mondják a szakértők, hogy heti 2 óra edzés meghosszabbítja az életünket.
2: És heti 2 óráról beszélgetünk, nem napi 2 óráról, de akár össze is lehet hozni ezt az egészet. Valóban hát olyasfajta terhelésre van szükség, amit talán már egy picikét kimozdítja az embert a komfortzónájából.
1: Egy friss kutatás szerint már heti 90 perc és 2 óra közötti erősítő edzés is jelentősen csökkentheti a korai halálozásnak a kockázatát. Egyébként évtizedeken keresztül tartó kutatások az eredményével jövünk most.
2: Futás, úszás és kerékpározás van elsősorban a fókuszban, ezek azok a mozgás gyakorlatok, illetve azok a mozgásformák, amelyek mindenképpen segíthetnek nekünk abban, hogy egészségesebben és hosszabb életet tudjunk megélni.
1: Csökkentik a szívbetegségeket, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, miközben a stresszt is oldják és javítják az önbizalmat, ami azt gondolom férfiaknak és nőknek egyaránt jó hatással van.
2: Brit kutatók most nagyon kitettek magukért, ugyanis 147 ezer 30 év feletti férfit és nőt követtek nyomon, méghozzá 30 éven keresztül vizsgálták az ő életmódjukat és egészségügyi leleteiket.
1: Azok, akik rendszeresen heti 90 vagy 120 perc közötti időszakot súlyzottak, edzettek, 13%-kal kisebb eséllyel haltak meg idő előtt bármilyen egyéb okból. A szív- és érrendszeri betegségek esetében a kockázat 19%-kal, míg a neurológiai betegségek, például a demencia esetében 27%-kal csökkent.
2: És úgy néz ki, hogy nem csak az egészségünkre, nem csak a testünkre hat jótékonyan a mozgás, hanem az elménkre is. Az emberek energikusabbnak érzik magukat, szellemi teljesítményük pedig javul. Jobban tudnak koncentrálni, és a memóriájuk is élesebb lesz.
1: Egy igen érdekes dolog, aki 90-120 perc közötti időszakot edzettek, 58%-kal alacsonyabb volt a korai halálozásnak az oka. Viszont akik sokkal többet edzettek, azoknak ez a szám nem igazán változott meg jelentősen, úgyhogy talán többet sem érdemes fölöslegesen kínosztani magunkat.
2: Ha viszont ezt a 120 percet visszaosztjuk a 6 napra, és mondjuk azt, hogy vasárnapra engedünk magunknak egy kimenőt, akkor ez tényleg napi 20 percet vesz igénybe, és ennyi befektetés időben és erőben mindenképpen megéri azt, hogy egészségesebbek maradjunk.
1: Folytassuk ezt a mai hatásunkat egy újabb beszélgetésre. A perceken belül stúdión kerekasztalhoz várjuk Kepics Angelikát, a Tulipán tanoda igazgatóját. Vele pedig az elmúlt időszaknak a programjairól, a nemzet összetartozás táncáról, illetve az elmúlt tanévnek a működéséről beszélgetünk, majd érdemes mindenképpen velünk tartani.

0: macska kövön.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
3: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsora szól, és egy újabb beszélgetéssel, egy újabb blokkal, témablokkal folytatjuk műsorunkat.
4: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük Kepics Angelikát, a Tulipán tanoda igazgatóját. Szóhogy néznám jó stúdi, Angelika Kepics, direktor detyácsó iskoli mestec, tá tvorcsos jó harszkohan narodu, Tulipán tanoda. Köszöntjük műsorunkban, Isten hozta.
5: Szeretettel köszöntök én is minden kedves rádió hallgatót.
3: Hát nagyon izgalmas hét volt a múlt hét, mert ugye 14 helyszínre gyűlt össze 91 munkaterületről az a több mint 2203 gyermek, aki megmutatta egyrészt a tudását az elmúlt évben a munkának a gyümölcsét, és persze eltáncolt a nemzet összetartozás táncát. Óriási program volt ez, a maga program sorozata, rengeteg helyszínek a felsorolása és jelentős időt vesz, de ezért beszélgessünk ennek a imáron hagyományá vált projektnek a hátteréről.
5: Valóban. Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a Tulipán tanodához tartoznak. De el szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen, mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond, és a Nagyberegi Dobrai Péter, és a Kisgéjüci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
3: Honnan ered ez a nemzeti összetartozás program? Kárpát-medence szinten sok ezer gyereket mozdít meg.
5: 4 évvel ezelőtt Orosz Ildikó elnökasszony hívta fel a figyelmünket egy felvidéki Dunamocsról induló kezdeményezésre, mely arról szól, hogy egy polgári tánc bemutatásával tegyük emlékezetesebbé a nemzeti összetartozás napját, eltáncolva az összetartozás táncát. És mi akkor csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz, ahová abban az évben nagyon sok helyszínről csatlakoztak. Na most tudni kell azt, hogy ők közben ezt abba hagyták, és csak egy évig volt, de mi meg ebből hagyományt teremtettünk,
3: átvettük,
5: és mi azóta is folytatjuk.
3: Igen.
5: Átvettük a stafétát, és bevallom őszintén, hogy nagyon örülök neki. Mert még én magam is akkor nem gondoltam, amikor igen mondtam elnökasszonynak, hogy ebből egy igazán szép és közösségépítő esemény lett mára. Hiszen csodálatos látni ezeket a több mint 2000 gyermeket, ahol csillogó szemekkel és örömmel táncolnak.
3: 91 helyszínen működik 2025-ös, 26-os tanévben, az elmúlt tanévben a Tulipán tanoda. Ugye itt a népzene, tánc, játék, kézműves foglalkozások és rengeteg óvoda is ott van, ahol jelen vannak. Mit kell tudni a 91 helyszínről?
5: Igen, valóban. A 91 helyszínen, ezek a kárpátaljai településeken, ez úgy kell elképzelni, hogy Körösmezőtől Ungvárig jelen vagyunk az óvodákban népi játékkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a kicsi gyerekekkel már kiskorban kell magyar népi értékeinket megismerkedtetni, és különösen nagyon öröm számomra, hogy bárhová megyek, és most is ugye a záró műsorokon láttam, hogy a gyerekek nagyon szeretik játszani ezeket a népi gyermekjátékokat, hiszen vicces is számukra, elmutogatják a dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon szeretik ezt. Már a nagyobbak számára, még az 1-4 osztályban is vannak népi játék oktatásaink, de a nagyobb gyermekek számára viszont valóban népzenét, néptáncot oktatunk, és több helyszínen kézműves foglalkozások vannak, valamint szövőszakkörünk is működik már.
3: A helyszíneken hogy fogadják a lehetőséget, és kik azok, akik korosztályok, azok, akik ott vannak és aktívak ebben a 2203 gyerek közül?
5: Nagyon pozitívan fogadnak minket minden helyszínünkön, azt látom. A tavaly 11 helyszínen voltunk, az idén bővültünk már Tekeháza, Kajdanó és Tisza keresztúrral, de a helyi vezetőség is és a helyi embereken is azt látom, hogy nagyon hálásak azért, hogy ezt a programot behoztuk hozzájuk, hiszen valóban úgymond életet hoztunk ezáltal a helyszínekre.
3: Egy alternatív művészetiskolai jellege van ennek a projektnek?
5: Valóban a projektnek az a lényege, hogy a Nemzeti Összetartozás napján a tánc ereje hirdeti határokon innen és túl nemzeti összetartozásunkat, mely kizárólagos záloga lehet megmaradásunknak itt a szülőföldön. Hiszen minket magyarokat nem csupán a határok kötnek össze, hanem kultúránk, hagyományaink, közös nyelvünk. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy különösen fontos az, hogy ezeket az értékeket átadjuk a gyermekeknek, hiszen bennük rejlik, bennük lesz tovább a jövő nemzedéke.
3: Beszélgessünk kicsit a hétköznapi munkáról, meg a tanévről, hogyan kell elképzelnünk ezt a tevékenységet. Óvodák, csoportokat beszéltük, de vannak konkrét központja is ennek a projektnek, ahol a zenés oktatás is zajlik.
5: Igen, 3 alapfokú művészeti iskolánk van, akik szeptembertől május végéig, most mondjuk egy kicsit kihúzódott a tanév júniusra is, a téli szünidő miatt, folytatják az oktatást, itt bizonyítványt is kapnak a gyermekek, a kihelyezett szakköreink pedig októbertől májusig működnek.
3: A zeneiskolánk gyakorlatilag egy olyan, mint egy beregszászi művészeti iskola? Ezt
5: igen, igen, tehát Ukrajnában akreditált művészeti iskolánk, a 3 művészeti iskola, ez Nagy Dobronyban, Beregszászban és Tiszapéterfalván.
3: Beszélgessünk kicsit a kézművességnek a funkciójáról, ez is egy érdekes terület, amit szakszerűen szerveznek meg itt Kárpátalján.
5: Valóban, egyre több kézművesünk van. Igyekezünk a népi kézművesség felé vinni, sőt, még most szeretnénk már a régi kötés, horgolás és makramézás hagyományát is visszahozni a köztudatba, de ezen kívül, mint mondtam, már például Kisgeőcön és Nagyberegen, ahol ugye tudjuk, hogy nagy hagyománya van a szőttesnek, szövőkereteken elkezdtek a gyerekek szőni. Bevallom őszintén, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, mert én ugye mindig csak esztovátyán láttam én magam is a szövést, és amikor elhozták a szövőkereteket, gondolkodtam rajta, hogy fog ez menni a gyerekeknek, de nagyon ügyesen sajátítják el, és miután már a szövőkereten szőnek, szerintem már sokkal könnyebb lesz nekik, úgymond az esztovátyán szőni.
3: Beszélgessünk kicsit a nyárról. Vannak-e nyári programok, táborok, vannak-e a következő hetekben, hónapokban feladatok, illetve lehetőségek a gyerekeknek?
5: A Tulipán Tanoda oktatói a KMPS-nek köszönhetően fognak vezetni táborokat. Az egyik ilyen táborunk Körösmezőn lesz, a Szorványban, ahová a környező iskolákból, a vasárnapiskolákból jönnek az 5.-6. osztályos tanulók, valamint a Tulipán Tanodások. A Szilágyi Gabriella és kedves férje László vállalták azt, hogy ők irányítják ezt a tábort, és innen visznek majd fel oktatókat is, hogy ez egy ilyen magyarságról szóló, népzenéről szóló, népi értékekről szóló néptánc tábor lesz. A másik ilyen tábor, amit szintén a KMPS jóvoltából támogatásával tudunk megvalósítani, az pedig a Tiszapéterfalvi tábor, ahol pedig a Csepei Tulipántanoda koordinátora Trescsula Marika fogja összefogni a csapatot, és ott szintén Tiszapéterfalva és a környező falvakból jönnek majd gyerekek. Mind a két táborban 40-40 gyerek fog érkezni.
3: Beszélgessünk a lehetőségről. 2026-os, 27-es tanév van előttünk. Van-e lehetőség felvételire? Hogyan kell csatlakozni ez a dologhoz, és milyen szinten várják az érdeklődőket?
5: Igen, alapfokú művészeti iskolánkban hamarosan meghirdetjük a felvételi időszakot. A személyes találkozás az mindig augusztus utolsó hete, amikor személyesen is fogadjuk a gyermekeket, és akkor felvesszük a megfelelő szakokra. A kihelyezett képzésekre viszont azokkal a gyerekekkel foglalkozunk, akik alapból már ugye az óvodákban és az iskola 1-4 osztályában vannak. Nagyon bízunk benne, hogy a 91 helyszínen továbbra is tudjuk folytatni az oktatást, és abban is, hogy egyre több gyerek lesz.
3: Igazából akkor ezeken a területeken lehet csatlakozni a képzésekhez?
5: Természetesen lehet csatlakozni, sőt, aki szeretné, már több helyszínre úgy mentünk el, hogy személyesen megkerestek, vagy levélben fordultak hozzám, hogy ők hallották, hogy a szomszéd faluban milyen jól megy ez a tulipán tanodai oktatás, és ők is szeretnék.
3: Van erre lehetőség most is?
5: Igen, van még lehetőség rá, hogy még aki szeretne a programunkhoz csatlakozni, az a jövő tanítól csatlakozhat hozzánk.
3: Hol lehet bőleg információt kapni erről a munkáról?
5: Bőleg információt van Facebook oldalunk, honlapunk, vagy a Tulipán Tanoda titkárságán, ami az egyetem 4. emeletén található. Ott lehet kapni.
3: Nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésről, és beszélgetettünk a témáról. Kitartást és sok erőt és áldást kívánok a munkájukhoz és a nyárhoz.
5: Én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további szép napot kívánok mindenkinek. A viszonthallásra.
3: Az elmúlt percben Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda igazgatója volt meghívott vendégünk.

képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11.54 perc van, nézzük az üzeneteket, 0957-0909-7-09-7-09-7-es SMS Viber számunk, aktív ide várunk technikai közérdekű információkat. Itt van velünk Irénke, szép napot, jó a műsor, jó az idő, köszönjük, hogy velünk vagytok. Ibolya is írt mindenkinek áldott napot, Kati is írt, szép napot, áldott, békés hetet kívánok, hajrá Kárpátalja. Attila pedig Nagybégányból köszönti a rádió hallgatókat és a livestream nézőket, külön köszönjük a megosztásokat, és megyünk a kalendárjóvatunkkal.
2: Kalendárium rovatunk.
3: Kalendárpogyi.
4: 2026. június 8-án, az év 159. napján köszöntjük a kedves hallgatókat, ebből az évből még 206 nap maradt hátra. Mai napi névnaposaink a Medárdok és a Helgák. Nézzük, hogy a mai naphoz milyen kalendáriumi események tartoznak. Rögtön az első. 1593-ban megszületett felsővadászi első Rákóczi György, Erdély fejedelme. 1810-ben született meg Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1905-ben Munkácson ezen a napon született meg Mátrai Gottwald Gyula, kétszeres Kossuth-díjas építész, a modern ipari épületek egyik úttörője. 1916-ban született meg Francis Crick, amerikai biokémikus, a DNS kettős spiráljának a felfedezője. 1953-ban született meg Koltai János, Jászai Mari díjas díszlettervező, filmrendező, képzőművész, akit a Szomszédokból Gábor Gáborként ismerhetünk meg. 1940-ben a mai napon született meg Beregszászban dr. Szótér László, atomfizikus, szakíró, az MTA köztestületi tagja. Mai napon ünnepli születésnapját Bonnie Tyler, és 1955-ben ezen a napon született meg Tim Berners-Lee, angol informatikus, aki a világháló, azaz a WWW mai formájának kivitelezője. És a mai napon lett 70 éves Besenyei Péter, műrepülő versenyző, repülőoktató, berepülő pilóta.
0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, szeretnénk megköszönni a figyelmet. Ennyi fért a mai két órás hét indító különkiadás műsorunkba. Egy gyors programajánló: holnap veszi kezdetét a Légy te is követő, a Beregszászi Református Gyülekezetben tartandó vakációs bibliai gyermekeknek, ahol várnak minden érdeklődőt 5 és 15 év között nagy-nagy szeretettel délután 2 órakor.
1: A mai hétfői adástól egy idézettel búcsúzunk, méghozzá a 216 évvel ezelőtt mai napon született Robert Schumanntól. Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe, ez a művész hivatás.
0: Kárpátai lelki elsősegi telefonszolgálat elérhetőségét mondom: 095 600 805 vagy 097 600 805. Búcsúzok a szerkesztők ez alkalommal, Gogola István
1: és Bírta Zoltán.
0: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok!

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat június 8-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Ukrajna vezetői londoni találkozójukat követően közös nyilatkozatban 5 feltételt határoztak meg az igazságos béke eléréséhez. A legfontosabb követelések között szerepel a harci cselekmények elállítása, és felszólították Oroszország elnökét, hogy haladéktalanul egyezzen bele a teljes tűzszünetbe. A vezetők hangsúlyozták azt is, hogy Európának aktív szerepet kell vállalnia az orosz-ukrán háború rendezésében. Mindeközben tovább folytatódnak az orosz támadások. Ma reggel dróncsapás érte a Szumi megyei Konotop városát, ahol egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek. Az ukrán légierő közlése szerint az orosz hadsereg az éjszaka folyamán 155 drónnal támadta Ukrajnát. A legtöbb célpontot sikerült megsemmisíteni, ugyanakkor 20 csapásmérő drón 17 helyszínen célba ért, írja a korrespondent.net.
5: Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та України у спільній заяві за підсумками зустрічі у Лондоні визначили 5 умов для справедливого миру. Серед них, зокрема, припинення бойових дій. Вони закликали президента Росії погодитися на негайне та повне припинення вогню. Вони також наголосили на необхідності участі Європи у врегулюванні російсько-української війни. Додамо, тим часом Росія не припиняє обстріли. Вранці противник завдав дронового удару по Конотопу Сумської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє травмовані. Загалом протягом ночі російські війська атакували Україну 155 дронами. Більшість було збито, але сталися влучання 20 ударних дронів на 17 локаціях, пише кореспондент.net.
4: Több mint egy kilométer gyalog voltak a mentősök egy beteghez a beregszászi járásban. A beregszászi mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy erős, hasi fájdalmakra panaszkodó nőnek kellett segítséget nyújtani Váriban, azonban a helyszínt gépjárművel nem lehetett megközelíteni. A vári mentőállomás 602-es számú egységének munkatársai ezért több mint egy kilométer gyalog tettek meg, hogy minél gyorsabban eljussanak a beteghez. Az ellátás során akut hasnyálmirigy gyulladás gyanúját állapították meg. Elvégezték a szükséges sürgősségi beavatkozásokat, majd a pácienst a mentőautóhoz szállították és kórházba vitték.
5: У Берегівському районі медики швидкої допомоги понад кілометр йшли пішки до пацієнтки. Допомога знадобилася жінці із сильним болем у животі у селі Вари. Однак дістатися до місця виклику автомобілем було неможливо. За інформацією Берегівської служби екстреної медичної допомоги, працівники бригади номер 602 Варіївського пункту базування подолали понад 1 кілометр пішки, щоб якомога швидше дістатися до хворої. Під час огляду медики запідозрили гострий панкреатит, провели необхідні невідкладні заходи, після чого транспортували пацієнтку до автомобіля швидкої, а згодом доставили до лікарні.
4: Gyerekek alatt szakadt le egy függőhíd a Csernivci megyei Vizsenka faluban. A Kárpátokban kiránduló, több mint 30 fős gyermekcsoport egyszerre haladt át a folyó felett átívelő fahídon, amely nem bírta el a terhelést és összeomlott. A baleset következtében több gyermeket különböző sérülésekkel kórházba szállítottak, jelenleg is orvosi ellátásban részesülnek, közölte a DSNS. A mentőszolgálat az eset kapcsán arra kéri a felnőtteket, a csoportvezetőket és a szülőket, hogy rendszeresen hívják fel a gyermekek figyelmét a biztonsági szabályok betartására. Kiemelték, nem szabad túlterhelni a hidakat és más építményeket, figyelembe kell venni a figyelmeztető táblákat és korlátozásokat, valamint minden esetben mérlegelni kell a lehetséges kockázatokat, főként fényképek vagy videók készítésekor szokatlan helyszíneken.
5: У Чернівецькій області в селі Вишенка відбувся обвал мосту. Під час перебування на екскурсії група дітей понад 30 осіб одночасно вийшла на дерев'яний міст через річку. Конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася. Внаслідок події кількох дітей було доставлено до медичного закладу з травмами різного ступеня важкості. Наразі їх госпіталізовано. Рятувальники закликають дорослих керівників груп та батьків постійно нагадувати дітям правила безпечної поведінки, не створювати надмірного навантаження на мости та інші споруди, дотримуватися попереджувальних знаків і обмежень, а також завжди оцінювати можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях, інформує ДСНС України.
4: Tragikus baleset történt a Huszti járásban, egy nehezen megközelíthető hegyvidéki területen. Egy férfi életét vesztette, miután egy fa rádült. A helyszínre érkező mentősök már csak a halálbeálltát tudták megállapítani. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett a fakidőlése következtében, hogy még a segítség megérkezése előtt meghalt. A mentő és mentési munkálatok befejezése után a szakemberek pszichológiai segítséget nyújtottak az áldozat hozzátartozóinak, valamint a hegyi mentőkkel közösen segítettek nekik biztonságosan eljutni a legközelebbi településre, írja a zakarpattya.net.ua.
5: На Закарпатті в гірській місцевості загинув чоловік, на якого впало дерево. Трагічний випадок стався у суботу у важкодоступному районі високо в горах. Прибувши на місце нещасного випадку, медики встановили, що чоловік отримав смертельні травми внаслідок падіння дерева та помер ще до їхнього приїзду. Після завершення рятувальної операції родичам загиблого було надано психологічну допомогу. Також їм допомогли безпечно дістатися до населеного пункту. Пише закарпаття.net.ua.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A következő órákban derült napos idő várható. A levegő hőmérséklete fokozatosan emelkedik, napközben eléri a 26 fokot. Ha tehetik, a legmelegebb órákban tartsák be az alapvető óvintézkedéseket. Viseljenek kalapot vagy fejfedőt, fogyasszanak elegendő folyadékot, és kerüljék a hosszantartó tartózkodást a közvetlen napsütésen.
5: У наступні години небо буде ясним, температура повітря поступово підніматиметься і сягне 26 градусів. За можливості, у найспекотніші години не нехтуйте простими правилами. Носіть головні убори, пийте багато води та уникайте довгого перебування під прямим сонячним промінням.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Sportívni noviny.
2: Sporthírek következnek.

0: szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

Vásárosnamény turista szemmel. A Bereg egyik legkülönlegesebb természeti kincse a Barabás határában található Kaszonyi hegy természetvédelmi terület, amely egy-egy egykori sziget vulkán maradványa. A sík vidékből hirtelen kiemelkedő domboldalak már messziről jelzik, hogy egy különleges tájra érkezünk. A Kaszonyi hegy nem csak geológiai érdekesség, hanem valódi élővilági mozaik is. Erdők, sziklagyepek és szőlőművelésre alkalmas lankák váltják egymást. A terület különlegessége, hogy az Alföld és a Kárpátok növényvilágán elemei itt egyszerre vannak jelen, így ritka és védett növény és állatfajokkal is találkozhatunk. A kirándulók számára a hegyoldalakról lenyűgöző kilátás nyílik a Beregi síkra, a természetjárók pedig a tanösvények mentén ismerkedhetnek meg a táj kialakulásával és élővilágával. A közelben egy egykori kőbánya és bányató is látható, amely tovább színesíti a térség természeti arculatát. A Barabásban található Kaszonyi hegy ideális úti cél mindazok számára, akik szeretnék felfedezni a felső Tisza vidék egyik legérdekesebb

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Москва.
1: Йодин FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim 92. Jodim FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: maske. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

Kedves hallgatóink, ezúttal is egy üveghegymesét hallhattok. Fogadjátok szeretettel! Kirpadélceg Nikolett, Ferkó a pingvin.

0: Nevét a hatalmas jégpingvin jégszívéről kapta, ami réges-rég a falu védelmezője. Ez a kristály szív őrzi a fényt, a szerencsét, a boldogságot, a kicsiny falu örök vidámságát. Minden egy fagyos reggelen kezdődött. Ferkó, az örök meleg szívű, ám igencsak gyáva pingvin, a falu vezetőjének, Brunónak a fia, elkezdte a napi rutin feladatát, amit az apja elvárt tőle. Minden nap vadászatra kerekedtek a falu vitéz pingvinjei, hogy a jeges tengerbe a legnagyobb halakat fogják, és megküzdjenek a morcogókkal. Hogy kik voltak ők? A nagyfogú, éleskarmú, óriás, fehér, brummogó jeges medvék. A falu határáig a kristályszív védelmezi lakóit, de határain túl csak a bátorság, talpra esettség volt a derék pingvinek fegyvere. Ferkó félve ám, de társaival nekivágott a jeges víznek. Ügyesen is ment a halfogás. Gyűjtöttek is szépen elemózsiát. A parton elégedetten örvendeztek a pingvinek, Ferkó viszont bánatos volt, mert ő csak egy hallal büszkélkedhetett. Édesapja elégedetlen volt, meg is rótta a fiát, nem túl szerencsés fogása miatt. Egyszer csak hazafelé tartva, megrengett a föld, hatalmas moraj hallatszott. Hirtelen felbukkantak a morcogók, nagy hordával. A derék pingvinek csatasorba álltak, védték a fogásukat. Ám Ferkó ijedtében egy hóbucka mögé bújt, és minden porcikája remegett a félelemtől. Apja, a bátor Bruno és csapata visszaverte a hordát. De ekkor hirtelen fia segítségkérő kiáltását hallotta. A morcogók vezetője Gorzó elfogta szegény Ferkót. Apja lába földbe gyökerezett, kérlelte a morcogók vezetőjét, hogy engedje el a fiát. Az viszont fennhangon nevette ki Brunót. Cserét ajánlott.
1: Hozd el a kristály szívet, és megkapod a fiadat. Egy napod van rá, hogy eldöntsd, ki kedvesebb a szívednek.
0: A pingvin csapat élükön Brunóval visszatért a kristály szív faluba. Összeült a falu apraja nagyja, hogy eldöntsék, mi legyen Ferkó sorsa. Apja rögtön azt mondta, adják oda a szívet a fia helyett. A falu népe dühöngött, hiszen ki, vagy mi fogja megvédeni a falut, ha a szív a morcogó kezébe kerül? De nem volt más választás. Bruno kivette a kristály szívet a kristály pingvin mellkasából, és csapatával elindult a morcogók birodalmába. Ez alatt Gorzó és csatlósai a sziklavár barlangjába hatalmas lakomát tartottak, előre ünnepelve a győzelmüket. Ferkó szomorúan ült börtönében, s azon gondolkodott.
1: Ha bátrabb lettem volna, nem lennék ekkora bajban.
0: Bruno és a vitéz pingvin csapat megérkezett sziklavár bejáratához. Ekkor megjelent fél tucat mérges morcogó, hogy lefegyverezve bevigyék őket a barlang mélyébe, Gorzóhoz. A trónján elégedett vigyorral ott ült a morcogó gonosz ura. Bruno kezében a kristályszép díszelgett, amit átnyújtott Gorzónak. Azonnal sötétség és vihar kerekedett a jeges vidéken. A kristályszív csillogó fehérből éjfeketévé változott. Brunót és csapatát börtönbe vetették. A morcogók feje átverte őket, Ferkót nem adták ki. Bruno kérdőre vonta a morcogók fejét, ki hangos nevetésben tört ki, mondván.
1: Ha-ha-ha-ha-ha-ha! El fogom foglalni kristályszív falut, és én fogok uralkodni mindenek felett, ha-ha!
0: El is indult a horda meghódítani a jeges vidéket. Bruno, Ferko és a csapat többi tagja kétségbe esve tűnődtek börtönükben. Ferko megbánó szívvel édesapja felé fordult, hogy bocsánatot kérjen gyávaságáért. Bruno háttól elte a fiát, és elmesélt egy régen történt eseményt. Gyerekkorodban izgág a bátor kis pingvén voltál, nem ismerted a félelmet fiatalkorod ellenére. De történt egyszer, hogy te annak ellenére kisonfordáltál a vadászatra utánam, hogy ezt korábban megtiltottam neked. A vadászat során megjelent egy morcogó, aki rád förmett, és majdnem el is kapott. Futásnak eredtél, de annyira megrémültél, hogy megcsúsztál, és a tengerbe estél. Aztán utána dugrottam, hogy kimentselek, és eközben a többiek elkergették a vicsorgó óriás morcogót. Amikor magadhoz tértél, kisfiam, már nem voltál önmagad, az a kis bátor pingvin. Rossz álomnak hitted csak az egészet, mert elaléltál, és amikor felkeltél, én nem árultam el, hogy mi történt valójában. Ferko eltűnődött a dolgon, és eldöntötte.
1: Elég a gyávaságból, újra bátor leszek, mint amikor kisfiú voltam.
0: Apjával együtt elhatározták, hogy kiszabadulnak és megmentik a falut Gorzótól és csatlósaitól. Nekifeszültek a ketrecnek, mind a hányan voltak, és kitöltek a börtönből.
2: Előre!
0: Elindultak Kristályszív faluba. Óvatosan a hóbuckák mögé bújtak, hogy kilessék, mi történik a falujukban. Döbbenten látták, hogy a falu lakóit láncra verték, a trónon pedig kezében a szívvel ott ül Gorzó. Ferko óvatosan megközelítette a trónt, hogy elcsenje a szívet, de egy morcogó meglátta, és már majdnem elkapta, amikor apja rávetette magát a morcogóra, és kupán vágta egy jól megtermett hallal. Ferko kikapta Gorzó kezéből a kristályszívet, és gyorsan megindult felmászni a kristálypingvire. Gorzó nyomban utána eredt, de útját álltak a vitéz pingvinek. A kis Ferko behelyezte a kristályszívet a helyére, vakító fénysugárzott, tornádó kerekedett, ami elsöpörte a morcogókat és azok királyát, Gorzót. A kristályszív lakói újjongtak és énekeltek. Bruno pedig büszke volt bátor fiára, aki megmentette a falut és a vidéket. Gorzót és csatlósait soha többé nem látták, mert olyan messzire repítette őket a tornádó, ahol a madár se járt. Újra béke, szerencse és boldogság költözött Kristályszív faluba, és Ferko szívében a bátorság fénye volt.
3: Volt egyszer egy mese volt!
4: Abban minden mese volt!
5: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruljuk szercét. Rádió Pulse FM.

0: Класний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzush FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök mindenkit, ez itt a Zenesáv. Ahogy sejtetitek, nem egy kamarazenekarral foglalkozunk, bár elárulom, nagy szimfonikus zenekar egyes dalokban megszólal. Ma a Zenesávban az elektronikus zenével foglalkozunk, ahol a legjobb dallamokkal repítünk egy másik dimenzióba. Ma a stílus egyik legnagyobb úttörőjét, Armin van Buurent hallgatjuk meg. Armin van Buuren Special. Tartsatok velem, mert 30 percen át az ő ikonikus zenéivel töltjük meg a hullámhosszokat. Kezdünk! Витание радиослухачам, бажаю гарно провести час. Сьогодні програма «Музичний трек» за участю Арміна фан Бюрена, нідерландського діджея, продюсера, власника музичного лейблу «Армада Мюзик». Починаємо!

0: Ez volt az Armin van Buuren Special. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ne feledjétek, hogy minden héten újabb fantasztikus előadókkal érkezünk itt a Pulzus FM 92.1-en. Végezetül egy nagy sláger 2010-ből. This Light Between Us, Christian Burns-el, ami ma is megállja a helyét. Sziasztok! Сегодня в программе музычный трек прозвучали хиты Армина фон Бюрена, нидерландского диджея, продюсера, власника музычного лейблу Armada Music. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіо Пульс FM.
1: Who remembers my album Mirage? We did a tour back then and I was so happy that he's with me. And tonight he's here as well. Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? Make some noise.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
1: Jodin FM.
2: Klasszne Radio.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva, Iodin FM.
1: Klasszne radio, vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a